0: FM Party Mix.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: 96.4 Bass FM. Rap, Hip Hop, R&B.
1: Úgy is észreveszi, ha nem szólok. Ez így nem mehet.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Ez a Base FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost. Ez a 96.4 Base FM.

magad nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse, nincs-e a kepsent a falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra,

0: 96.4. Base FM.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénze meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: Pattanj ránk!
1: Pattanj ránk!
0: 96.4
2: Bass
0: FM.
1: Rap,
0: hip-hop,
1: R&B.
0: Pesten kívül is. bassfm.hu.

0: 96.4 Base FM.
1: Csoki barna kitkat, megmutatom mit kap. Velem együtt izzad, megy az idő tiktak, pikpak. Elintézem amit kell, nekem fiaszta az élet.

0: Base FM. Rap, hip hop, R&B.
1: I'm so fresh, man. Man, y'all scared to

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézze FM. Hírek.
1: Már elérhetők a kutatók éjszakája programjai, futók lepik el a fővárost, napos felhős idő lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Élénkült a kiskereskedelem júliusban. A Központi Statisztikai Hivatal szerint az üzletek forgalma az árváltozást kiszűrve 4,9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, júniushoz képest pedig 1%-kal nőtt. Az üzemanyagokból 8,1%, a nem élelmiszer jellegű termékekből 6,5%, élelmiszerekből pedig 2,2%-kal fogyott több. Az internetes és csomagküldő kereskedelem csak nem 9%-kal bővült. Júliusban összesen 1815 milliárd forintot költöttek a vásárlók a kiskereskedelemben. Már elérhetők a kutatók éjszakája idei programjai. Szeptember 25-én és 26-án országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Kutatóintézetek, egyetemek, iskolák, könyvtárak és vállalatok összesen 1000-nél is több ingyenes programmal készülnek. Lesznek látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is. További részletek a kutatók éjszakája hivatalos honlapján. Több mint 500 000 hektárnyi terület égett le az Európai Unióban a nyári erdőtüzekben, derül ki az uniós erdőtűz információs rendszer adataiból. Az idei legsúlyosabb tüzek főként júliusban pusztítottak. A nyári erdőtüzek kialakulásához a rendkívüli szárazság és hőség is hozzájárult. Minden eddiginél nagyobb mezőny indul a 41. Vízer Budapest félmaratonon. A vasárnapi eseményre több mint 24 ezeren neveztek. A futók 117 országból érkeznek a magyar fővárosba. A részletekről Kocsis Árpádot, a Budapest Sportiroda ügyvezetőjét kérdeztük.
2: Tavalyi csúcs, ami majdnem 21 ezer volt a Vízer Budapest félmaratonon, ez most 24 ezerre nőtt. Soha nem volt még olyan félmaraton Magyarországon, ahol több mint 10 ezer magyar nevező volt. Még fontosabb, hogy az eseményre 8,5 ezer külföldi nevez. 10 éve 1800 külföldi nevező volt ez az eseményen. Rengeteg szervezési változtatást kell csinálnunk, hiszen valahol ott vagyunk most már a limit közelében, úgyhogy ki kell majd találnunk, hogy hol húzzuk meg azt a limitet, ami Budapestre jellemző lesz a következő években.
1: Északnyugat felől erőteljesebben megnövekedhet a felhőzet, azonban így is több órás napsütés várható. Elszórtan előfordulhat eső, záporeső. Egyre nagyobb területen lesz majd élénk, erős az északias szél. 25 és 31 fok közötti csúcsokat mérhetünk, a délkeleti déli tájakon lesz majd a legmelegebb. Holnap túlnyomóan napos, derült idő várható csapadék nélkül, de több helyen lesz majd élénk a szél. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Indul a Base Life! Információk az egészséges életre.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a Base Life. Mai adásomban a zöldségekről, a gyümölcsökről, és úgy általánosságban is az egészséges táplálkozásról lesz szó. Vágjunk is bele! A zöldségek és gyümölcsök kiemelkedő táplálkozás és élettani szerepet töltenek be szervezetünk megfelelő működésében. Viszonylag alacsony energia, zsír és szénhidrát tartalmukkal szemben jelentős vitamin, ásványi anyag, illetőleg antioxidáns tartalmuk révén szerepet játszanak számos betegség kockázatának csökkentésében. Kedvezően hatnak a szervezet savbázis egyensúlyának fenntartásában is. Magas élelmiros tartalmuk elősegíti a megfelelő bélműködést, tehetségérzetet biztosít és jótékonyan befolyásolja a szervezetünk zsír és szénhidrát anyagcseréjét is. Íz és illatanyagaik révén serkentik az emésztőnedvek termelését, ezáltal hozzájárulnak az emésztőrendszer megfelelő működéséhez. Magas víztartalmuknak köszönhetően szabályozzák a szervezet folyadékháztartásának optimális egyensúlyát. Néhány hasznos tanács a mindennapokban. Együnk naponta legalább 3-szor zöldségfőzelékfélét és legalább 3-szor gyümölcsöt. Fogyasszunk minden étkezéshez zöldséget vagy gyümölcsöt, amennyiben ezt meg tudjuk tenni, így biztosan fedezni tudjuk az napi ajánlott mennyiségnek megfelelő fél kilogrammos mennyiséget. Mindig friss, idénynek megfelelő épp gyümölcsöt és zöldséget válasszunk fogyasztási célra. Kerüljük a sérült, puha, fonnyadt termékeket és ügyeljünk a megfelelő tárolásukra. Lehetőség szerint mindig tartsunk otthon gyümölcsöt, zöldséget. Ha nem fogyasztjuk el pár napon belül, fagyasszuk le, a mélyütött zöldségek, gyümölcsök a frissnek megfelelő értékes tápanyagtartalommal bírnak. Nasolás helyett fogyasszunk inkább gyümölcsöt, gyümölcssalátát. Édesség helyett gyermekünknek is adjunk gyümölcsöt, zöldséget, így már gyermekkorban kialakulnak a helyes táplálkozási szokásaik. Két étkezés között együnk friss gyümölcsöt, belülük készült fagylaltot. A frissen szeletelt zöldségekhez igazán jól illik egy-egy alacsony zsírtartalmú mártás, ha mégis csokoládéra éheznénk, mártsunk a gyümölcsöt egy magas kakaótartalmú, olvasztott étcsokoládés masszába. A gyümölcsöket, zöldségeket fogyasztás előtt mindig alaposan mossuk meg. Ha nem okoz problémát a héja, ne hámozzuk meg, mert jelentős pektin tartalommal rendelkeznek az itt található ásványi anyagok miatt. Gyakran együnk sötétzöld leveles főzelékféléket, paradicsomot, citrusféléket, illetőleg hüvelyes zöldségeket, főzelékeket, mert kiemelkedő a C-vitamin tartalmuk, a karotinoid és a folsav tartalmuk is. Az ételkészítéshez ne, vagy csak kevés zsíradékot használjunk, és kíméletes konyha technológiát alkalmazzunk, az ételeket rövid ideig pároljuk, vagy gőzben főzzük, így megőrizzük a bennük lévő értékes tápanyagokat. Miért olyan fontos számunkra, hogy naponta fogyasszunk zöldségeket, gyümölcsöket? Testünk és környezete között az egyik legfontosabb kapocs minden bizonnyal az élelem. Az élelem képében a környezet ténylegesen bekerül a testünkben és átírja azt. A vitaminok e kapcsolat koordinálásában kétségkívül a legfontosabb tényezők egyikének számítanak. Valószínűleg ez többszörösen bizonyított tény, hogyha a testünket visszahelyeznénk abba a környezetbe, amely számára az a test kialakult éppen olyan tökéletesen működne, mint a többi élőlény teste. A betegség a szervezetünk és a környezetünk közötti diszharmónia kifejeződése, legalábbis ezt gondolja Szent Györgyi Albert. A civilizációs betegségek napjaink rettegett kórképei. Elhízás, kettes típusú cukorbetegség, szív- és érrendszeri betegségek, csontritkulás, daganatos megbetegedések sajnos Magyarországon is a népesség jelentős részét érintik. Hazánkban a halálozások több mint fele szív- és érrendszeri megbetegedésekre, közel negyede rosszindulatú daganatok megjelenésére vezethetőek vissza. Ma már az is közismert, hogy a kialakulásukért nagyságrendileg 70%-ban táplálkozási, környezeti, valamint magatartás és életmódbeli tényezők a felelősek. A helyes táplálkozási szokások kialakításával és a megfelelő fizikai aktivitással a krónikus megbetegedések kockázata 30-35%-kal is csökkenthető. Több vizsgálat is igazolta, hogy a felsorolt betegségek mindegyike valamilyen módon összefüggésbe hozható a szabad gyökök keletkezésével, illetőleg ha megfelelő antioxidáns hatások gátolni vagy késleltetni tudják a káros reakciókat, és ez csökkenti a betegségek kialakulásának kockázatát is. Mik azok a szabad gyökök? Fontos tudni, hogy a szervezetünkben zajló anyagcsere folyamatok során naponta keletkeznek szabad gyökök, az úgynevezett reaktív oxigén formák. Bizonyos mennyiségben szükségesnek is a szervezetünknek, például a sejten belüli szabályozó és jeltovábbító folyamatok normális működéséhez, vagy éppen a sejtek élettartamát természetesen befolyásoló programozott sejtpusztuláshoz is. A szabad gyökök által indított láncreakciót a szabaddá váló oxigén indítja el, és a környezetünkben jól ismert korróziós folyamatokhoz hasonló rombolást végez a testünkben. Bizonyos életmódbeli és környezeti tényezők, mint például a levegőszennyezettség, az UV-sugárzás, a stressz vagy a dohányzás erőteljesen fokozzák ezeknek az igen reakcióképes oxigénfajtáknak a keletkezését és terjedését. Hogyan védekezhetünk a szabad gyökök ellen? A szabad gyökök elleni harcban a szervezet saját védelmi rendszere, enzimek, anyagcsere termékek, illetőleg antioxidáns hatású vegyületek, vitaminok, ásványi anyagok, aminósavak, növényi hatóanyagok összehangoltan vesznek részt. Fitonutriensek az antioxidáns vegyületek természetes forrásai. A növényi táplálékokban számos olyan összetevő van, amely hatékonyan segíti a szervezet antioxidáns védekező rendszerének működését. Ezek az úgynevezett összefoglaló néven a fitonutriensek, mely a növényi hatóanyagok, a zöldség, a gyümölcs és a gabonafélékben kellő mennyiségben vannak jelen, így jótékony hatásokat elsősorban természetes formában való bevitelük mellett fejtik ki. Az antioxidánsok legjelentősebb képviselői az E-vitamin, a tokoferol. A tokoferolok közül a legerősebb antioxidáns hatással az alfa-tokoferol rendelkezik, zsíroldékony vitamin, mely sejtártyák épségének megőrzésében, az öregedési folyamat lassításában és kiemelt szerepet játszik. Csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, és egyes daganatos betegségek, így például a prosztata és emlőrák kialakulását is gátolhatja. Naponta 15 mg E-vitaminra van szüksége a szervezetnek ehhez a védelmi rendszerhez. Az elsődleges E-vitamin források a növényi olajok, mint például a szója, kukorica, repce, napraforgó olaj. Az olajos magvak közül pedig a mogyoró, a mandula, a tökmag, a mák, gesztenye, búzacsira, illetőleg az összes hüvelyes zöldség. C-vitamin, vagyis az aszkorbinsav. Talán a legismertebb vitaminunk. Vízben oldódik, a vesén keresztül gyorsan kiürül, így naponta szükséges pótolni azt. Az ajánlott napi mennyiség függ az életkortól, a fizikai aktivitástól, illetőleg az egészségi állapottól is. Általában egy átlagos felnőttnek 60-90 mg közötti mennyiséget javasolnak a szakértők. Közvetlenül képes egyes szabad gyökök semlegesítésére, antioxidáns hatása védi a sejthártyát, erősíti a hajszálerek falát. Elősegíti a vas, cink, réz felszívódását is. Hozzájárul az E-vitamin az antioxidáns működéséhez azzal, hogy annak aktív, újra felhasználható alakba való visszaalakulását segíti. Vigyázzunk, illetőleg figyeljünk oda, a túlzott szedése a C-vitaminnak az arra hajlamos egyéneknél oxalátkövek kialakulását okozhatja. Elsődleges C-vitamin források, gyümölcsök, például a csipkebogyó, fekete ribiszke, citrusfélék, illetőleg a sárga dinnye, zöldségek közül pedig a zöld paprika, a brokkoli, a paradicsom, a káposztafélék, illetőleg a leveles zöldségek köre.

Okay. Okay, rendben. Kaja. Rockstar vagyok, ez az élet menetleg. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Mivel sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek. Hoppá, ő már ér.

Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a Baseline folytatása. Mai témánkban a zöldségekről, a gyümölcsökről beszéltünk általánosságban, illetőleg kitértünk a vitaminokra is. Most pedig kanyarodjunk rá, érkezik a fokhagyma. Vágjunk is bele! A fokhagyma egészségre gyakorolt előnyös hatásairól fogok nektek beszélni. A fokhagyma különösen gazdag, szerves kénvegyületekben, amelyeknek betegségmegőrző hatását jelenleg intenzíven vizsgálják, nem csak hazánkban, hanem világszerte. Emellett számos fokhagyma készítmény van forgalomban, amelyek szervesként tartalma meglehetősen változó, attól függően, milyen eljárással dolgozzák fel az alapanyagot. A fokhagymával és hatóanyagaival kapcsolatos vizsgálatok még nem adtak meg alapozott választ a lehetséges betegség megelőző hatásokra, illetőleg erre vonatkozó kérdésekre. Egyébként a szakirodalom ezzel intenzíven foglalkozik. Mit tartalmaz a fokhagyma? A fokhagymát szerte a világon évszázadok óta használják étkezési és gyógyászati célokra. A fokhagyma igen gazdag ugye szerves kénvegyületekben, melyek jellegzetes ízét és illatát adják ennek a gyógynövénynek. A vegyületeknek tulajdonítják ugyanakkor a fokhagyma lehetséges egészségre gyakorolt előnyös hatásait is. A fokhagyma kéntartalmú anyagai két csoportba oszthatók, gamma-glutamil ciszteinek, illetőleg a cisztein szulfoxidok. Az allicisztein szulfoxid, más néven allin, adja a fokhagyma a cisztein szulfoxid tartalmának köszönhetően közel 50%-át. Amikor a fokhagymát szeleteljük vagy zúzzuk, az allináz nevű enzim szabadul ki a növényből, illetőleg azok sejtjeiből, amelynek hatására a cisztein szulfoxidokból szulfénsavak jönnek létre, amelyek spontán módon 1-2 perc alatt átalakulnak tioszulfinotákká, elsősorban allicinné. Az allicinből a tárolás vagy feldolgozás módjától függően különböző szerves kémvegyületek keletkeznek, így például a dialilszulfid, DAS, a dialildiszulfid, a DADS, a dialiltriszulfid, vagyis a DATS, illetve olajos környezetben ajoén és vinildeide. A fokhagyma zúzása ugyanakkor nem hat a másik kéntartalmú vegyületcsoportra, a gamma-glutamil ciszteinekre. Ezek vizes környezetben egy idő után vízoldékony vegyületek kialakulnak át, például S-alliciszteinnek ki. Az allicin és származékainak felszívódása és szervezeten belüli sorsa csak részben ismert. Kísérletek azt mutatták, hogy a bélből felszívódik, azonban sem az allicint, sem származékait nem sikerült még kimutatni emberi vérben, székletben, vagy éppen vizeletben, még nagy mennyiségű fokhagyma elfogyasztása után sem, ami az allicin gyors lebomlására utal. Ugyanakkor a fokhagyma fogyasztása után a kilélegzett levegőben kimutatható az allil-metil-szulfid, tehát az allicin, és származékai bekerülnek a szervezetbe, és ott hasznosulnak. Írja egyébként az egyik professzor, dr. Reinhard István. A gamma-glutamil-ciszteinek a vizsgálatok szerint változatlan formában felszívódnak, származékai vérplazmából és a vizeletből egyébként jól kimutathatóak. Hogyan hat az egészségünkre a fokhagyma fogyasztása? Kezdjük a szív- és érrendszerrel. A fokhagyma és kéntartalmú összetevői a májsejtekben csökkentik a koleszterin szintézist, ugyanazt az enzimet, HMG-CoA reduktoáz gátolva, amelyre napjainkban az elterjedt koleszterin szint csökkentő gyógyszerek, a statinok is hatnak. Laboratóriumai körülmények között vérlemezkék összetapadását is gátolják, ami előnyös a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében és kiemelt fontos szereppel bír. A keringési betegségek kialakulásában a gyulladás jelentős szerepet játszhat. A fokhagyma hatóanyagai laborkísérletekben gátolták több, a gyulladásos korfolyamatban kulcsszerepet betöltő enzim, így például a ciklooxigenáz, illetőleg a lipoxinegáz jelátviteli anyag működését. Az érbetegségek kialakulásában központi szerepet játszik az erek sima izomsejtjeinek szaporodása és vándorlása. Sejtenyészetben vizsgálva úgy tűnik, ezt a folyamatot a fokhagyma hatóanyagai képesek gátolni, azonban a tapasztalat jelentősége még nem teljesen tisztázott. Számos szerves kémvegyület rendelkezik antioxidáns hatással, és ezt laboratóriumi kísérletekben a fokhagyma kémvegyületeiről is kimutatták, arra azonban még nincs erős bizonyíték, hogy élő szervezetben is lenne előnyös hatása.
No, a fokhagyma vérzsírokra gyakorolt hatását vizsgáló számos klinikai kísérletben vizsgálták, kevés a jól felépített, bizonyító erejűnek tekinthető tanulmány. Az eredményekből az látszik, hogy a fokhagyma hatóanyagaival rövid távon mérsékelt, 6-11%-os koleszterin szint csökkenés lehet elérni placebóval összehasonlítva. Ezt nem minden vizsgálat tudta megerősíteni, és az előny a hosszabb távú vizsgálatokban sem jelentkezett. Ennek alapján egyébként úgy tűnik, a fokhagyma fogyasztásának nincs a vérzsírok szintjére vagy összetételére érdemleges hatása, talán a nagyon magas koleszterin szint eseteit leszámítva. A vérlemezkék összetapadása a súlyos akut érrendszeri betegségek, mint például a szívinfarktus vagy a stroke egyik első lépése. A klinikai vizsgálatokban az úzott fokhagyma, illetve az érlelt fokhagyma készítmény fogyasztásával sikerült csökkenteni a vérlemezkék összetapadási hajlamát. A klinikai vizsgálatok többségében nem sikerült igazolni a fokhagyma jótékony hatását a vérnyomásra. Egy-két tanulmány kivételével sem a szisztolés, sem a diasztolés vérnyomás nem változott érdemlegesen, így a fokhagymát a magas vérnyomás kezelésében nem lehet érdemben számításba venni. Két gyártó által támogatott vizsgálatot végeztek eddig a fokhagyma készítmények érelmeszesedésre gyakorolt hatásával kapcsolatban. Az egyikben több éves szedés után az étrendkiegészítőt szedők meszes plakkok kisebbek voltak, mint azoknál, akik csak a placebót kaptak. És az előny érdekes módon azonban csak a nőknél volt kimutatható. A másik, kis létszámú kutatásban 19 koleszterin csökkentőt szedő felnőttnél egy év után az artériák meszesedését jelző kalciumpontszám a placebóval szemben kedvezőbben alakult. Összefoglalva a klinikai vizsgálatok eredményeit, azt láthatjuk, hogy a fokhagyma gátolja a vérlemezkék összetapadását, és rövid távon, ezt nevezzük 3 hónapnak, némileg javítja a vérzsírok arányait a szervezetben. Nem tudjuk, hogy a fokhagymának van-e előnyös hatása az érelmeszesedésre, az infarktus vagy a stroke megelőzésére, összegzi egyébként professzor dr. Reinhard István. Beszéljünk a daganatos megbetegedésekről. Bizonyos rákkeltő vegyületek csak azután válnak károssá, hogy a szervezetben átalakulnak. Állatokon és emberen végzett vizsgálatok szerint a fokhagyma hatóanyagai csökkentik az egyes átalakító enzimek aktivitását. Más enzimek feladata a rákkeltő vegyületek hatástalanítása, lebontása. Laboratóriumi és állatkísérletes adatok alapján lehetséges, hogy a fokhagyma egyes hatóanyagai serkentik ezen enzimek működését is. Kontrollálatlan sejtosztódás a daganatképződés egyik kulcsmozzanata. A normális sejtben, ha a DNS megsérül, leáll a sejtciklus, amíg eldől, képes-e a sejt kijavítani a DNS hibáját. Ha ez sikertelen, a daganatos elfajulást megelőzendő, a sejt elpusztítja magát, ez ugyanis a programozott sejthalál. Sejtenyészetben a fokhagyma hatóanyagai ezt a leállást támogatták. A programozott sejthalál egy normális esemény a sejt életében, a genetikai károsodás éri, vagy nincs már rá szüksége a szervezetnek. Rákos és rákmegelőző állapotban lévő sejtek általában programozott sejthalál képessége ki van kapcsolva. A fokhagyma kéntartalmú vegyületei rákos sejtek tenyésztésében vissza tudták kapcsolni a programozott sejthalál képességét, és állatkísérletekben az elfogyasztott fokhagyma kivonattal szintén ezt tapasztalták. Remélem, a mai adás is hasznos volt számotokra az egészség megőrzése érdekében. Jövő héten ismét találkozunk a Baseline-ban. Addig is mindenkinek kellemes hétvégét, pihenjétek ki magatokat, vigyázzatok magatokra, sziasztok!

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok. Biki bandita, mint a bizki csempész. Sose tudod, hogy ki van vele. Az a te

0: maradjanak szépen. Soha ne találjátok meg végül a széfet. Kérem az angyalokat, hogy adjanak szépet.
1: Tudod mi a 96.4 Bass FM? Rap! Gonna do what a who? Let's find out. Hip hop. És R&B.
2: Your lips, your smile.
1: 96.4 Bass FM. Rap, hip hop.

0: Rap, hip-hop, R&B. Besten kívül is. BaseFM.hu.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik.

tesóknak. 96.4 Base FM. Rap. Hip-hop.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Lehet mondani, hogy Doja Cat a következő dallal igencsak beérezte a közönséget. Tulajdonképpen 3 év alatt 410 millió feletti megtekintés produkál, és ez folyamatosan növekszik. 23. augusztus 4-én droppolt, az egyik legnépszerűbb dalává avanzsált a következő alkotási a Doja Cat, és a Paint the Town Red, itt a 96.4 BSFM-en.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
2: Folytatódhat a Mohácsi Duna híd építése, egyre népszerűbb itthon a csemege szőlő, elszórtan lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Folytatódhat a Mohácsi Duna híd építése, de egyszerűbb formában. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, elhagynak egy korábban hozzáadott 20 kilométeres útszakaszt érintő bővítést. Az alföldi oldalon így 4 sávos helyett 2 sávos út épül, mivel a forgalmi előrejelzések szerint 2050-ig sem lenne szükség a nagyobb útra. A változtatással 74-76 milliárd forintot takaríthat meg az állam. Az összeget nem vonják ki a közlekedésből, hanem az országos közúthálózat felújítására fordítják. Jól vizsgáztak a görög dinnyék, a fogyasztóvédelem és a kormányhivatalok munkatársai több mint 400 helyszínen ellenőrizték a hazai és külföldi származású dinnyéket. A vizsgált gyümölcsök minősége összességében megfelelő volt, ugyanakkor a jelölés és a nyomon követhetőség terén továbbra is akadnak hiányosságok. 5 tonna dinnyét kellett megsemmisíteni ezért, a szabálytalanságok miatt több mint 1,5 millió forint bírságot szabtak ki. Egyre népszerűbb a csemege szőlő Magyarországon, a hazai termelés továbbra sem tudja kielégíteni az igényeket. Évente mintegy 4,5 ezer tonna terem, miközben a fogyasztás eléri a 20-25 ezer tonnát. Mondta rádióknak Teszlák Péter, a Pécsi Tudomány Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének kutatási igazgatója.
3: Óriási a kereslet, ez évről évre növekszik, főként a magvatlan csemege szőlők irányába. Az elmúlt 5 évben 22 új korszerű csemege szőlő fajta került állami minősítésre való bejelentésre, és tanácsadásban, fajtaválasztékban tudjuk támogatni, aki arra adja a fejét, hogy csemege szőlő termesztéssel fog foglalkozni a jövőben.
2: Kiegyensúlyozott volt a balatoni főszezon forgalma. A Balatoni Hajózási ZRT kompjain a tavainál valamivel többen, a személyhajóin 5%-kal kevesebben utaztak. A legforgalmasabb kikötők között idén is Badacsony, Fonyód, Balatonfüred és Siófok szerepelt. A legtöbb sétahajózó pedig Balatonfüredről, Keszthelyről és Siófokról indult útnak a szezon értékelő szerint. A Bahart közölte, ősszel is közlekednek a menetrend szerinti járatok és a sétahajók is. A napsütést ma is többször zavarják, majd megnövekvő fátyol és gomoly felhők, elszórtan kisebb esők, záporok is előfordulhatnak. Számottevő csapadék kialakulására azonban ma sem kell számítanunk. Az északias szél sokfelé lesz élénk, erős. A legmelegebb órákban 26-31 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap kevés fátyol felhő lesz felettünk, többnyire napos idő ígérkezik. Élénk szélben 24-30 fokot mérhetünk, reggel 9-16 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

R&B, szuperszónikus szombatot és kellemes pihenés mindenkinek. Ha dolgoztok kitartást, a pihentek, akkor édes a pihenés. A mikrofonnál RP, kezdjünk bele a hétvégébe, jön a Schwindler.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Latin vonalra megyünk, egy kicsit a reggeli tornához szól a jó kis nóta, DJ Snake J Balvin, Tyga 3-asa, és dübörög a Loco Contigo.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Megyünk tovább egy újvonalas hazai előadóval. A dal témavilágát és tartalmát tekintve a kulcsmotívuma az, hogy egy késve tudatosuló hiány, a keménynek mutatott külső mögött meghúzódó sebezhetőség egyébként csak akkor válik kimondhatóvá, amikor már túl késő. A dalban szóban forgó lány addiktív vonzerejét egy kábítószeres hasonlat érzékelteti, ami a kapcsolat önsorsrontó, mégis vonzó jellegét hangsúlyozza. A dalszövegből pedig kiderül a többi. Érkezik nálunk Manuel, Need You Puha. Itt a 96.4 Biz FM-en mutatom, miről van szó.
2: I need you right now.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
3: Már elérhetők a kutatók éjszakája programjai, futók lepik el a fővárost, napos felhős idő lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Élénkült a kiskereskedelem júliusban. A Központi Statisztikai Hivatal szerint az üzletek forgalma az árváltozást kiszűrve 4,9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, júniushoz képest pedig 1%-kal nőtt. Az üzemanyagokból 8,1%, a nem élelmiszer jellegű termékekből 6,5%, élelmiszerekből pedig 2,2%-kal fogyott több. Az internetes és csomagküldő kereskedelem csak nem 9%-kal bővült. Júliusban összesen 1815 milliárd forintot költöttek a vásárlók a kiskereskedelemben. Már elérhetők a kutatók éjszakája idei programjai. Szeptember 25-én és 26-án országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Kutatóintézetek, egyetemek, iskolák, könyvtárak és vállalatok összesen 1000-nél is több ingyenes programmal készülnek. Lesznek látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is. További részletek

0: jelentették a kutatók éjszakája hivatalos honlapján. Több mint 500 000 hektárnyi terület éget le az Európai Unióban a nyári erdőtüzekben, derül ki az uniós erdőtűz információs rendszer adataiból. Az idei legsúlyosabb tüzek főként júliusban pusztítottak. A nyári erdőtüzek kialakulásához a rendkívüli szárazság és hőség is hozzájárult. Minden eddiginél nagyobb mezőny indul a 41. Vízer Budapest félmaratonon. A vasárnapi eseményre több mint 24 000 neveztek. A futók 117 országból érkeznek a magyar fővárosba. A részletekről Kocsis Árpádot, a Budapest Sportiroda ügyvezetőjét kérdeztük.
1: Tavalyi csúcs, ami majdnem 21 000 volt a Vízer Budapest félmaratonon, ez most 24 000-re nőtt. Soha nem volt még olyan félmaraton Magyarországon, ahol több mint 10 000 magyar nevező volt. Még fontosabb, hogy az eseményre 8 500 külföldit nevez. 10 éve 1800 külföldi nevező volt ez az eseményen. Rengeteg szervezési változtatást kell csinálnunk, hiszen valahol ott vagyunk most már a limit közelében, úgyhogy ki kell majd találnunk, hogy hol húzzuk meg azt a limitet, ami Budapestre jellemző lesz a következő években.
0: Északnyugat felől erőteljesebben megnövekedhet a felhőzet, azonban így is több órás napsütés várható, elszortan előfordulhat eső, záporeső, egyre nagyobb területen lesz majd élénk, erős az északias szél, 25 és 31 fok közötti csúcsokat mérhetünk, a délkeleti déli tájakon lesz majd a legmelegebb, holnap túlnyomóan napos, derült idő várható csapadék nélkül, de több helyen lesz majd élénk a szél, 25-30 fok között alakulnak a csúcsok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Szóljatok hozzá a műsorhoz, mondjátok el a véleményeteket, telefon, SMS, Viber 0620 96.4 99.99. Menjünk tovább egy tengeren túli sikeres előadó hölgyel. 2023-as a következő felvétel. Egyébként nagyon jól kinőtte magát, mint nézettségben, mint népszerűségben. Én az Agora Hills Doja 2-től, itt a Bass FM-en.

90. Bass FM, Rap Hip Hop R&B. 92. augusztusában debütált a már kultikussá vált In Farmer. Eredetileg kanadai gyökerekkel bír az előadó, élete elég kalandos volt, volt azért egy kis kaptár, egy kis googolás, viszont 7 hétig vezette a Billboard Hot 100 listáját, és amúgy egy platinát is besöpört, mindenki szereti, jön Snow.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Általában Eminem nem szokott rosszul kezdeni, ez a következő dalnál sincsen másképp. A MAHA szavazás alapján is Magyarországon az első helyen droppolt, de rengeteg helyen dobogós vagy első hely. Ezen kívül egyébként Kanadában háromszoros platinát ért el, a braziloknál szintén háromszorosat, illetőleg a lengyeleknél is kétszeres platinát érkezik. A Death of Slim Shady albumról Eminem és a Houdini. Már is mutatom, hogy miről van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Folytatódhat a Mohácsi Duna híd építése, egyre népszerűbb itthon a csemege szőlő, elszórtan lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Folytatódhat a Mohácsi Duna híd építése, de egyszerűbb formában. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, elhagynak egy korábban hozzáadott 20 kilométeres útszakaszt érintő bővítést. Az alföldi oldalon 4-4 sávos helyett 2 sávos út épül, mivel a forgalmi előrejelzések szerint 2050-ig sem lenne szükség a nagyobb útra. A változtatással 74-76 milliárd forintot takaríthat meg az állam. Az összeget nem vonják ki a közlekedésből, hanem az országos közúthálózat felújítására fordítják. Jól vizsgáztak a görög dinnyék. A fogyasztóvédelem és a kormányhivatalok munkatársai több mint 400 helyszínen ellenőrizték a hazai és külföldi származású dinnyéket. A vizsgált gyümölcsök minősége összességében megfelelő volt, ugyanakkor a jelölés és a nyomon követhetőség terén továbbra is akarnak hiányosságok. 5 tonna dinnyét kellett megsemmisíteni ezért, a szabálytalanságok miatt több mint 1,5 millió forint bírságot szabtak ki. Egyre népszerűbb a csemege szőlő Magyarországon, a hazai termelés továbbra sem tudja kielégíteni az igényeket. Évente mintegy 4,5 ezer tonna terem, miközben a fogyasztás eléri a 20-25 ezer tonnát. Mondta rádióknak Teszlák Péter, a Pécsi Tudomány Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének kutatási igazgatója.
3: Óriási a kereslet, ez évről évre növekszik, főként a magvatlan csemege szőlők irányába. Az elmúlt 5 évben 22 új korszerű csemege szőlő fajta került állami minősítésre való bejelentésre, és tanácsadásban, fajtaválasztékban tudjuk támogatni, aki arra adja a fejét, hogy csemege szőlő termesztéssel fog foglalkozni a jövőben.
2: Kiegyensúlyozott volt a balatoni főszezon forgalma. A Balatoni Hajózási ZRT kompjain a tavainál valamivel többen, a személy hajóin 5%-kal kevesebben utaztak. A legforgalmasabb kikötők között idén is Badacsony, Fonyód, Balatonfüred és Siófok szerepelt. A legtöbb sétahajózó pedig Balatonfüredről, Keszthelyről és Siófokról indult útnak a szezon értékelő szerint. A Bahart közölte, ősszel is közlekednek a menetrend szerinti járatok és a sétahajók is. A napsütést ma is többször zavarják, majd megnövekvő fátyol és gomoly felhők, elszórtan kisebb esők, záporok is előfordulhatnak. Számottevő csapadék kialakulására azonban ma sem kell számítanunk. Az északias szél sokfelé lesz élénk, erős. A legmelegebb órákban 26-31 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap kevés fátyol felhő lesz felettünk, többnyire napos idő ígérkezik. Élénk szélben 24-30 fokot mérhetünk, reggel 9-16 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper szombatot és kellemes pihenést mindenkinek. A mikrofonnál RP, Budán vagy Pesten teszik föl a kérdést az ifjú páros, mindkét tagja, Jan Bruno és Spák közös dala, itt a kedvenc rádiótokban.

0: hogy láncom vagy.
1: Gerald Anthony Higgins névem látta meg a napvilágot 98. december 2-án, de a világ úgy ismerte meg, hogy Juice WRLD. Gyémánt fölött plusz még két platina is a következő dalnak a minősítése, mutatja a sikerét, az egyik legdurvább dal, és nagyon jól teljesített a Billboard listákon, és sajnos már nincs köztünk, jön tehát Juice WRLD, Lucid Dreams, egy kiváló felvétel, itt a 96.4 BSFM-en, ezzel emlékezünk rá.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Az öreg Ábel a rengetegben ki tudja választani azt, hogy kivel kell jó dalokat csinálni. Ugye ez az igazi neve alapvetően The Weeknd-nek, és ő pontosan tudja, hogy Madonna a dal elkészülésekor 62 évesen is Madonna, és sokan felkapják rá a fejüket. Kiegészülve Playboy Kali-val összerakta 2021-ben egy gigaslágert, amely azóta is hasít. Jön nálunk a Popular. Már is mutatom, hogy miről van.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. BSFM. Hírek.
1: Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, ekcémás gyerekek szüleinek tartanak előadást, egyenőre nem enyhül az asszály. Demeter Dia vagyok. Visszatér az Erasmus program minden magyar egyetemre. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán azt írta, a korlátozással érintett 21 intézmény már érvényes pályázattal rendelkezik a mostani tanévre. Ezeknek az egyetemeknek a hallgatói 2024 óta nem vehettek részt a programban, uniós összeférhetetlenségi és átláthatósági kifogások miatt. A miniszter szerint a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett a visszatéréshez. Az ekcímás gyerekek szüleinek segítenek a Heimpál gyermekkórház szakemberei. Szeptember 21-én ingyenes előadáson adnak gyakorlati tanácsokat a betegség felismeréséhez és kezeléséhez. A programra hétfő délután 4 óráig lehet jelentkezni, mondta rádiónknak Veres Klára, osztályvezető főorvos.
2: Az életminőséget jelentősen rontó betegség. Egyrészt azért, mert folyamatosan vizgetnek a bőrtünetek, és nagyon rosszul is alszanak ezek a gyerekek, ennek megfelelően másnap fáradtak, nem tudnak figyelni, és sajnos ez is egy körfolyam.

0: folyamatot indít be, és okozza a gyulladást. Nagyon fontos az is, hogy a szülők mennyire stresszesek, ugyanis az ő magas stressz szintjük is hat a gyermekek bőrére, tehát nagyon fontos, hogy ők is megfelelő információval rendelkezzenek, megfelelően tudják kezelni a tüneteket is, illetve a pszichis vezetését a gyermeknek.
1: Nem enyhül Érdemben az asztály a jövő hét közepéig, közölte a Hungaromet. Az ország több mint 91%-án nagyfokú, az alföld jelentős részén pedig súlyos mezőgazdasági asztály van. Január óta országos átlagban 174 mm csapadék hiányzik. Záporok előfordulhatnak, de csak kis területen hozhatnak átmeneti enyhülést. Jelentősebb lehűlés jövő csütörtöktől érkezhet. Fokozottan ellenőrzik a vízhasználatot a Tisza térségében. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság szerint a tartós asszály miatt tovább apad a folyó. A kiskorai víztározó hasznosítható vízkészlete pedig elfogyott. A mezőgazdasági vízfelhasználást ezért legalább a felére kell csökkenteni. A következő héten a nagykunsági öntözőrendszert vizsgálják, ahol a megengedettnél több vizet használnak, felfüggesztik a vízkivételt. Északnyugat felől erőteljesebben megnövekedhet a felhőzet, azonban így is több órás napsütés várható, elszórtan előfordulhat eső, záporeső. Egyre nagyobb területen lesz majd élénk, erős az északias szél, 25 és 31 fok közötti csúcsokat mérhetünk, a délkeleti déli tájakon lesz majd a legmelegebb. Holnap túlnyomóan napos, derült idő várható csapadék nélkül, de több helyen lesz majd élénk a szél, 25-30 fok között alakulnak a csúcsok.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

rap, hip-hop, R&B, szenzációs szombatot és kellemes pihenés mindenkinek. Jön egy cool dal, aki elkövette Artis Leon Ivy Jr. 63. augusztus 1-én született, és 2022. szeptember 28-án csekkolt ki az életnevű játékból. Ő nem más, mint Coolio, és 1995-ben egy mindenféle platina gyémánt elérésű dalt produkált, ami azóta is kitart. Jön a Gangsta's Paradise, itt a 96.4 BC.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Érkezünk egy kiváló hazai dallal, a produceri oldalról a nagyon szimpatikus Ginger, illetőleg Sárközi Nikolász szerepel. A szöveget VZ és Rézműves alkotta meg. Nagyon-nagyon sok millió, bőven már 6 millió fölött járnak, és ez folyamatosan növekszik, hiszen egy rendkívül jó hangzású dal lett, jó fresh, és egyébként a flow nagyon-nagyon catchy. Ha meghalok se albumról érkezik, VZ Rézműves kombója. Várj meg! Itt a 96.4 Beast FM-en.
2: Várj meg, esélyes kérlek, várj meg! Ne játsz az eszedet, pulj hozzám! Valamit mondj már, szólj hozzám!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Mi történik, ha teret adsz a kreativitásnak? Új ötleteid születnek, új dolgokat próbálsz ki, és magadból is felfedezel valami újat. A kreatív energia mindenkiben elindít valamit. Szeptemberben ezt ünnepeljük az Alléban. Workshopok, közös alkotás és inspiráló programok várnak. Ráadásul értékes nyereményekért is játszhatsz. Kreatív energia. Mindenkinek. Szeptemberben az Alléban. Részletek az allé.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Beast FM. Hírek.
4: Élénkült a boltok forgalma júliusban, rekord résztvevő fut a Vízer félmaratonon, többször megnövekszik a felhőzet. Demeter Dia vagyok. Élénkült a kiskereskedelem júliusban. A Központi Statisztikai Hivatal szerint az üzletek forgalma az árváltozást kiszűrve 4,9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, júniushoz képest pedig 1%-kal nőtt. Az üzemanyagokból 8,1, a nem élelmiszer jellegű termékekből 6,5, élelmiszerekből pedig 2,2%-kal fogyott több. Az internetes és csomagküldő kereskedelem csaknem 9%-kal bővült. Júliusban összesen 1815 milliárd forintot költöttek a vásárlók a kiskereskedelemben. Már elérhetők a kutatók éjszakája idei programjai. Szeptember 25-én és 26-án országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Kutatóintézetek, egyetemek, iskolák, könyvtárak és vállalatok összesen 1000-nél is több ingyenes programmal készülnek. Lesznek látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is. További részletek a kutatók éjszakája hivatalos honlapján. Több mint 500 000 hektárnyi terület égett le az Európai Unióban a nyári erdőtüzekben, derül ki az uniós erdőtűz információs rendszer adataiból. Az idei legsúlyosabb tüzek főként júliusban pusztítottak. A nyári erdőtüzek kialakulásához a rendkívüli szárazság és hőség is hozzájárult. Minden eddiginél nagyobb mezőny indul a 41. Vízer Budapest félmaratonon. A vasárnapi eseményre több mint 24 000 neveztek. A futók 117 országból érkeznek a magyar fővárosba. A részletekről Kocsis Árpádot, a Budapest Sportiroda ügyvezetőjét kérdeztük.
5: Tavalyi csúcs, ami majdnem 21 000 volt a Vízer Budapest félmaratonon, ez most 24 000-re nőtt. Soha nem volt még olyan félmaraton Magyarországon, ahol több mint 10 000 magyar nevező volt. Még pontosabb, hogy az eseményre 8 500 külföldi nevez. 10 éve 1800 külföldi nevező volt ez az eseményen. Rengeteg szervezési változtatást kell csinálnunk, hiszen valahol ott vagyunk most már a limit közelében, úgyhogy ki kell majd találnunk, hogy hol húzzuk meg azt a limitet, ami Budapestre jellemző lesz a következő években.
4: Északnyugat felől erőteljesebben megnövekedhet a felhőzet, azonban így is több órás napsütés várható. Elszórtan előfordulhat eső, záporeső. Egyre nagyobb területen lesz majd élénk, erős az északias szél. 25 és 31 fok közötti csúcsokat mérhetünk, a délkeleti déli tájakon lesz majd a legmelegebb. Holnap túlnyomóan napos, derült idő várható, csapadék nélkül, de több helyen lesz majd élénk a szél. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12

Rap, hip-hop, R&B, kellemes hétvégét, kellemes feltöltődést, hogyha dolgoztok, akkor viszont kitartást. Online is elértek minket, bsfm.hu, úgyhogy adjátok át azoknak, akik nem budapestiek. Megyünk tovább, érkezik a nigériai superstar Burna Boy és a City Boys itt a BSFM-en.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop.
1: Érkezik nálunk Juhász Márton, vagyis Jude Law, és egy olyan felvétel, amelyben Galla Miklós mondta ugye az intrót, ez nem más, mint a Sötét. Úgyhogy ezt pörög itt a 96.4 Beats FM-en.
2: Mikor a sötét a szál, a szíve fája, hogy viszi a Dunának a mutak a muhádát.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. Hírek.
3: Jól vizsgáztak a görögdinnyék, kiegyensúlyozott volt a balatoni főszezon forgalma, napos felhős idő várható. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Folytatódhat a Mohácsi-Dunahíd építése, de egyszerűbb formában. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, elhagynak egy korábban hozzáadott 20 kilométeres útszakaszt érintő bővítést. Az alföldi oldalon 4-4 sávos helyett 2 sávos út épül, mivel a forgalmi előrejelzések szerint 2050-ig sem lenne szükség a nagyobb útra. A változtatással 74-76 milliárd forintot takaríthat meg az állam. Az összeget nem vonják ki a közlekedésből, hanem az országos közúthálózat felújítására fordítják. Jól vizsgáztak a görögdinnyék, a fogyasztóvédelem és a kormányhivatalok munkatársai több mint 400 helyszínen ellenőrizték a hazai és külföldi származású dinnyéket. A vizsgált gyümölcsök minősége összességében megfelelő volt, ugyanakkor a jelölés és a nyomon követhetőség terén továbbra is akadnak hiányosságok. 5 tonna dinnyét kellett megsemmisíteni ezért, a szabálytalanságok miatt több mint 1,5 millió forint bírságot szabtak ki. Egyre népszerűbb a csemege szőlő Magyarországon, a hazai termelés továbbra sem tudja kielégíteni az igényeket. Évente mintegy 4,5 ezer tonna terem, miközben a fogyasztás eléri a 20-25 ezer tonnát, mondta rádióknak Teszlák Péter, a Pécsi Tudomány Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének kutatási igazgatója.
4: Óriási a kereslet, ez évről évre növekszik, főként a magvatlan csemege szőlők irányába. Az elmúlt 5 évben 22 új korszerű csemege szőlő fajta került állami minősítésre való bejelentésre és tanácsadásban, fajtaválasztékban tudjuk támogatni, aki arra adja a fejét, hogy csemege szőlő termesztéssel fog foglalkozni a jövőben.
3: Kiegyensúlyozott volt a balatoni főszezon forgalma. A Balatoni Hajózási ZRT kompjain a tavainál valamivel többen, a személy hajóin 5%-kal kevesebben utaztak. A legforgalmasabb kikötő között idén is Badacsony, Fonyód, Balatonfüred és Siófok szerepelt. A legtöbb sétahajózó pedig Balatonfüredről, Keszthelyről és Siófokról indult útnak a szezon értékelő szerint. A Bahart közölte, ősszel is közlekednek a menetrend szerinti járatok és a sétahajók is. A napsütést ma is többször zavarják, majd megnövekvő fátyol és gomoly felhők, elszórtan kisebb esők, záporok is előfordulhatnak. Számottevő csapadék kialakulására azonban ma sem kell számítanunk. Az északias szél sokfelé lesz élénk, erős. A legmelegebb órákban 26-31 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap kevés fátyol felhő lesz felettünk, többnyire napos idő ígérkezik. Élénk szélben 24-30 fokot mérhetünk, reggel 9-16 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítés.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. A festői Mandeville-ben, Jamaica-ban látta meg a napvilágot. Shensia Linda Lee néven 96. október 1-én. Nagy slágergyáros már a kisasszony. Érkezik például a Bossa, amely szuperül szól itt a Bass FM-en.

0: hitfm.hu.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

korát, hiszen 1999-ben debütált a 2001-es nevet viselő albumon, a nyugati part egyik ikonjává vált és ékszerkövévé. Hatszoros platinát ért el Új-Zélandon, kétszereset az Egyesült Államokban, de ennél nagyobb jelentőséggel bír, hogy kuldal lett, érkezik Dr. Dre, Snoop Dogg kombója és a Steel Diary, úgyhogy a nyugati parti rap szerelmesek, dupla V az égbe,

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop R&B.
1: Érkezik nálunk az indiai TGV, amely villámként száguldott körbe a világ zene életében, és szerzett nagy sikert magának. Ilyen Hanuman Kind Call Me közöse, és a Big Dogs csaholnak a nagykutyák. Itt a 96.4 Biz FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
0: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
2: Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, ellenőrzik a vízhasználatot a Tisza térségében. Élénk lehet a szél, Demeter Dia vagyok. Visszatér az Erasmus program minden magyar egyetemre. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán azt írta, a korlátozással érintett 21 intézmény már érvényes pályázattal rendelkezik a mostani tanévre. Ezeknek az egyetemeknek a hallgatói 2024 óta nem vehettek részt a programban, uniós összeférhetetlenségi és átláthatósági kifogások miatt. A miniszter szerint a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett a visszatéréshez. Az ekcímás gyerekek szüleinek segítenek a helyi PAL gyermekkórház szakemberei. Szeptember 21-én ingyenes előadáson adnak gyakorlati tanácsokat a betegség felismeréséhez és kezeléséhez. A programra hétfő délután 4 óráig lehet jelentkezni, mondta rádiónknak Veres Klára, osztályvezető főorvos.
3: Az életminőséget jelentősen rontó betegség. Egyrészt azért, mert folyamatosan vizsgetnek a bőrtünetek, és nagyon rosszul is alszanak ezek a gyerekek, ennek megfelelően másnap fáradtak, nem tudnak figyelni, és sajnos ez is egy körfolyamatot indít be, és okozza a gyulladást. Nagyon fontos az is, hogy a szülők mennyire stresszesek, ugyanis az ő magas stressz szintjük is hat a gyermekek bőrére, tehát nagyon fontos, hogy ők is megfelelő információval rendelkezzenek, megfelelően tudják kezelni a tüneteket is, illetve a pszichés vezetését a gyermeknek.
2: Nem enyhül Érdemben az asszály a jövő hét közepéig, közölte a Hungaromet. Az ország több mint 91%-án nagyfokú, az alföld jelentős részén pedig súlyos mezőgazdasági asszály van. Január óta országos átlagban 174 mm csapadék hiányzik. Záporok előfordulhatnak, de csak kis területen hozhatnak átmeneti enyhülést. Jelentősebb lehűlés jövő csütörtöktől érkezhet. Fokozottan ellenőrzik a vízhasználatot a Tisza térségében. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság szerint a tartós asszály miatt tovább apad a folyó. A kiskorai víztározó hasznosítható vízkészlete pedig elfogyott. A mezőgazdasági vízfelhasználást ezért legalább a felére kell csökkenteni. A következő héten a nagykunsági öntözőrendszert vizsgálják. Ahol a megengedettnél több vizet használnak, felfüggesztik a vízkivételt. Északnyugat felől erőteljesebben megnövekedhet a felhőzet, azonban így is több órás napsütés várható, elszortan előfordulhat eső, záporeső. Egyre nagyobb területen lesz majd élénk, erős az északias szél, 25 és 31 fok közötti csúcsokat mérhetünk, a délkeleti déli tájakon lesz majd a legmelegebb. Holnap túlnyomóan napos, derült idő várható csapadék nélkül, de több helyen lesz majd élénk a szél, 25-30 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

Hazai vonalra megyünk rá, már is idézek. Túl sok ez a sok pénz, túl kicsi a szív. Ez a sok ribi csak néz, megbolondít a hírnév. Tesó, megbolondít a hírnév. Érkezik jó hazai vonalról, BSV duója és a nagy sikerű szerelem. Itt a 96.4 BSFM-en, a kedvenc rádió.

Amellett, hogy az egyik előadó férfi, a másik pedig nő, a közös pont többek között az, hogy jól tudnak zenélni, és mind a ketten jól értenek a bizniszhez is. Jön Rihanna, Drake és a Work.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok, a passzava kupe barulok, töröljétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállal már ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet.

lennék, akkor azt mondanám, hogy a dal egy ellentmondásos érzelmi állapotot jár körül, és ugye az előadó egyszerre vágyik a lányra, illetőleg mondja fel a kapcsolatot, miközben beismeri, hogy volt egy sérülékenye puha oldala is, amelyre most már igyekszik fájtlat borítani. Érkezik tehát egy terápiás dal, Manuel, Need You Puha, itt a 96.4 Bass FM-en.

93. január 19-én droppolt a tengeren túli triumvirátus, igazi old school tagok, Treach, Windrock, DJ KG a tagok, ebből már mindenki tudja, hogy a Naughty by Nature-ről van szó, és érkezik a legendás Hip Hop Array. Én már velük búcsúzom, holnap reggel attól várok mindenkit nagy szeretettel, nektek szuper szombatot, a mikrofonnál Árpi volt. Ciao.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Már elérhetők a kutatók éjszakája programjai, futók lepik el a fővárost, napos felhős idő lesz. Köszöntöm Önöket, Demet Árdia vagyok. Élénkült a kiskereskedelem júliusban. A Központi Statisztikai Hivatal szerint az üzletek forgalma az árváltozást kiszűrve 4,9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, júniushoz képest pedig 1%-kal nőtt. Az üzemanyagokból 8,1%, a nem élelmiszer jellegű termékekből 6,5%, élelmiszerekből pedig 2,2%-kal fogyott több. Az internetes és csomagküldő kereskedelem csak nem 9%-kal bővült. Júliusban összesen 1815 milliárd forintot költöttek a vásárlók a kiskereskedelemben. Már elérhetők a kutatók éjszakája idei programjai. Szeptember 25-én és 26-án országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Kutatóintézetek, egyetemek, iskolák, könyvtárak és vállalatok összesen 1000-nél is több ingyenes programmal készülnek. Lesznek látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is. További részletek a kutatók éjszakája hivatalos honlapján. Több mint 500 000 hektárnyi terület égett le az Európai Unióban a nyári erdőtüzekben, derül ki az uniós erdőtűz információs rendszer adataiból. Az idei legsúlyosabb tüzek főként júliusban pusztítottak. A nyári erdőtüzek kialakulásához a rendkívüli szárazság és hőség is hozzájárult. Minden eddiginél nagyobb mezőny indul a 41. Vízer Budapest félmaratonon. A vasárnapi eseményre több mint 24 ezeren neveztek. A futók 117 országból érkeznek a magyar fővárosba. A részletekről Kocsis Árpádot, a Budapest Sportiroda ügyvezetőjét kérdeztük.
2: Tavalyi csúcs, ami majdnem 21 ezer volt a Vízer Budapest félmaratonon, ez most 24 ezerre nőtt. Soha nem volt még olyan félmaraton Magyarországon, ahol több mint 10 ezer magyar nevező volt. Még pontosabb, hogy az eseményre 8,5 ezer külföldi nevez. 10 éve 1800 külföldi nevező volt ez az eseményen. Rengeteg szervezési változtatást kell csinálnunk, hiszen valahol ott vagyunk most már a limit közelében, úgyhogy ki kell majd találnunk, hogy hol húzzuk meg azt a limitet, ami Budapestre jellemző lesz a következő években.
1: Északnyugat felől erőteljesebben megnövekedhet a felhőzet, azonban így is több órás napsütés várható. Elszórtan előfordulhat eső, záporeső. Egyre nagyobb területen lesz majd élénk, erős az északias szél. 25 és 31 fok közötti csúcsokat mérhetünk, a délkeleti déli tájakon lesz majd a legmelegebb. Holnap túlnyomóan napos, derült idő várható csapadék nélkül, de több helyen lesz majd élénk a szél. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ugorjunk is neki az LT Beast Top 20-as listánknak is, méghozzá ezen a héten 20. helyen Doechii és SZA Girl Get Up című dala állami egy 2025-ös felvétel és a TDE, illetve a Capitol Records gondozásában jött ki. A 2025-ös év utolsó nagy megjelenését Doechii-nak köszönhetjük, december 30-án ugyanis teljesen váratlanul adta ki a legfrissebb dalát, a Girl Get Up-ot. Ha a váratlan időpont nem lenne elég ahhoz, hogy felkapjuk a fejünket, a dal refrényét az utóbbi évtized legsikeresebb R&B énekesnője SZA énekli, akivel mindketten a Los Angeles-i TDE kiadó csapatát erősítik. A dalhoz készült minimalista klipet Ausztráliában forgatták, gyakorlatilag egyetlen főszereplővel, egy éjszakában ringatozó jaktól láthatjuk táncolni és egy keveset rappelni Doechiit. A dal lényegében feldolgozás, a zenei alaphoz ugyanis a legendás producer duo a Neptunes egyik legegyedibb beatet használták fel 2002-ből. Pharrell és Chet Hugo az eredeti beatet a Cash Money kiadó hírhet vezérének Birdmannek írták, közös daluk végül What Happened to That Boy címmel jelent meg 24 évvel ezelőtt, és a klip tagjai is közreműködtek benne. 2025 biztosan Doechii éve volt, és nagyon úgy tűnik, hogy 2026 is az övé. A Girl Get Up könnyen lehet az első igazi albumának az előfutára, amit a Grammy-díjas mixtape az Alligator Bites Never Heal után gyakorlatilag az egész hip-hop világ vár. 2026. február 1-én megtartott idei Grammy gáláról sem távozott üres kézzel, az Anxiety bár több kategóriában is jelölték, végül az év videója kategóriában hozta el a díjat, úgyhogy érkezzék ez a kiváló dal, jön Doechii és SZA és Girl Get Up című közös daluk, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista 20. helyéről ezzel indulunk.

0: Top 20. Pont 16.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejem, bár minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

95.4 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Beast Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 15. helyen Shensi a Bossab című slágere áll, ami egy 2025-ös felvétel és az Epic Records gondozásában látott napvilágot. Shensi egyik a jamaica legnagyobb fiatal sztárjainak, miután szerepelt Roddy Ricch és Kanye West oldalán, ugyanaz az Interscope Records ajánlott neki szerződést, ahol például Black Eyed Peas-ék vagy Lady Gaga lemeze is megjelennek. Debütáló albuma is náluk jött ki Alpha címmel még 2022-ben. A folytatás két évvel később érkezett mérsékelt sikerrel, pedig Coilerate vagy épp a brazil szupersztárt Anitát is hallhattuk rajta vendégként. De ezek után úgy tűnik 2025 Shensia éve lett. Szerepelt ugyanis a tavalyi év legnagyobb dancehall sikerében, a Shake It To The Max Remix változatában, ami a TikTok slágerből hamar a klubok favoritjává vált világszerte. Ezek után Mariah Carey is meghívta aktuális albumára vendégszerepelni, ráadásul a Sugar Sweet lett a lemezről megjelent második single, amiben Shensia mellett az éppen Amerikában legnagyobb sikereit elérő Kelani is hallható. A berlini elektronikus zenei zseni Purple Disco Machine-nal közösen felvett Honey Boy című dala is tavaly ért be igazán, jóval túl a 110 milliós hallgatottságon. Ezek után már csak egy szóló siker hiányzott a 2025-ös évre, és úgy tűnt, a Bossappal ez is megérkezett. A dal egy 2001-es R&B klasszikus, Blue Country legnagyobb sikerének, a Hidden Upstyle-nak a feldolgozása. Az eredeti a 2000-es évek elején egészen az amerikai lista második helyéig menetelt, és egy sikeres karrier első lépése volt. Shensia feldolgozására természetesen Blue Country is áldását adta, szerepelni azonban végül nem akart a dal klipjében, ahol itt Shensia a barátnőjével látható szépségszalonban, vagy épp egy kamion rakterében. A Bossaphoz nem csak a különösen emlékezetes zenei alapot használták fel, hanem az énekdallamot is átemelték a Hidden Upstyle-ból, úgyhogy érkezik ez a kiváló feldolgozás. Jöjjön Shensia, tőle is Bossap című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 964 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista 15. helyről, ezzel megyünk tovább.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Bass Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 9. helyen Beton Hoffi Panasonic című slágerrel, ami egy 2026-os felvétel. Három mixtépe, a Coming Scenes, a Playbania és a Zero után megérkezett Beton Hoffi első igazi nagylemeze, az Interregnum. Február 19-én éjfélkor érkezett meg a streaming platformokra, és rövid idő alatt nem csak a magyar Spotify tarolta le, de annyian hallgatták meg, hogy a globális összesítésbe is bekerült, a hét legerősebb debütáló lemezei között a 8. helyet szerezte meg. Ezzel olyan világsztárokkal került egy mezőnybe, mint Kendrick Lamar unokatestvére Baby Keem, vagy épp a Mumford & Sons. Az albumról 5 dalt már ismerhettünk korábban, köztük az utóbbi másfél év egyik leghallgatottabb magyar rap trackjét, ami itt albumindítóként is szerepel, ez a Be vagyok zárva. Ezen kívül a Pokol, az Angyalok, a Pontjó és a Tarbéla című trackek voltak elérhetőek korábban, most pedig már egyben is hallgathatjuk mind a 18 trackket. Az Interregnum talán a legsötétebb az eddigi Beton Hoffi projektek közül, a maga 46 percével és vörös-fekete világával egy brutálisan őszinte kerek egész, amiben megéri újra és újra elveszni. Az Interregnum már tényleg a nagybetűs lemez, ezt mutatja, hogy ezúttal a mixtépek után itt nincsenek vokális közreműködők, még egy refrén ének sem, a beatek legnagyobb részét pedig Baba Aziznak köszönhetjük, de 100 Sins ezúttal is írt nagyon emlékezetes beatet az albumra. A lemez megjelenéssel együtt elérkezett az új klip is, a Beton Hoffi címmel, benne elképesztő képekkel, az új dalok közül pedig azonnal több is bekerült a legnépszerűbb 10 Hoffi dal közé, ezek közül érkezik most a Panasonic. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista 9. helyéről ezzel megyünk tovább.

96.4 Bass FM, Rampin Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Bass Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 6. helyen Cardi B Ehe című slágere áll, ami egy idei felvétel egy 2026-os dal, és az Atlantic Records gondozásában jött ki. Cardi B július 31-én váratlanul új dallal jelentkezett, az Ehe egy tempós trap track, ami a bronxi világsztár legjobb klubokat megmozgató pillanatait idézi. A borítón a Dominikai Köztársaság címerét ábrázoló bikiniben láthatjuk, és a dal érkezését is a Szigetországban jelentette be. Szövegét tekintve az Ehe szintén egy klasszikus Cardi B track, a világ tetejéről gúnyolódik a hétereken és az exein. Kisebb meglepetése a dal fizikai formátumban is megjelent, méghozzá CD-s singleként és 7 incses bakelit lemezként is, utóbbi fekete műanyag helyett szintén a Dominikai Köztársaság színeiben pompázik. Cardi B ezelőtt 2025 őszén jelentkezett dalokkal, akkor második albumáról érkeztek egymás után a trackek, de az Am I a Drama című lemez népszerűsége messze elmaradt a várakozásoktól. Az utóbbi hónapokban egy közreműködést azért vállalt, az év R&B albumának ígérkező Kelani lemezen hallhattuk a Packet című dalban. Egy nagy sikert azért elkönyvelhetett az utóbbi hetekben is. A Megan Thee Stallionnal közös Web című daluk elérte a gyémántlemes státuszt, azaz több mint 10 millió példány kelt el az Amerikai Egyesült Államokban. Cardi B-nek ez az I Like It után már a második gyémánt minősítést érő dala, Megannak az első. Ez korábban csak nagyon keveseknek sikerült, úgy mint Eminem, Black Eyed Peas-ig vagy épp Travis Scott tartozik közéjük. Azonban most érkezik Cardi B tőle is Ehe című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista 6. helyéről ezzel megyünk tovább.

94.4 Bass FM, Rap-Hip-Hop, R&B, Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az ELT Bass Top 20-as listánkon is, de még mielőtt elárulnám nektek, hogy ezen a héten ki az abszolút a befutó, a number one, zuhanjunk bele Rewind rovatunkba, egy kis időutazás a kalauzónál a kell titeket. Visszaugrunk az időbe 25 évet, és meg sem állunk 2001. szeptember elejéig, és megmutatom nektek, hogy ebben az időszakban melyik dal uralta az amerikai top listákat. Ez a dal bizony nem más, mint Jennifer Lopez és Ja Rule I'm Real Murder remix változata. Szóval 2001-ben nem volt menőbb rap előadó, mint Ja Rule, és nem volt sikeresebb kiadó, mint a Murder Inc., amit régi barátjával Irv Gotti-val hoztak össze. Ja Rule és a kiadó másik ásza Ashanti egymást előzgették hónapokon át az amerikai lista első helyén. Ha pedig nem egy közös vagy egy szólódaluk állt az első helyen, akkor egy közreműködésük, mint Jennifer Lopez-zel felvett I'm Real remix változata. A dal akkora siker lett, hogy a tökéletes receptet még egyszer elsütötték, így született meg néhány hónappal később az Ain't It Funny remix, amihez Craig Mack klasszikusát a Flavor In Your Air dolgozták fel, és persze a második dallal is elérték az amerikai lista első helyét, azonban most érkezik Jennifer Lopez és Ja Rule I'm Real Murder remix változata itt a kedvenc rádiótokban a 964 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista Rewind rovatából, ezzel megyünk tovább.

96.4 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Kapaszkodjatok, elérkeztünk a Beast Top 20-as listánk első helyéhez, amit ezen a héten Jude Law és All You Reflex című slágere birtokol, ami egy idei dal, egy 2026-os felvétel és a Super Management gondozásában jött ki. Július 10-én érkezett meg Jude Law karrierjének negyedik albuma, a Civil. A 10 dalból álló, sokak szerint eddig legszemélyesebb lemezén hallhatjuk közreműködni Gyurist és a Blaha Lujzia énekesnőjét, Soblocher Barbarát is. Az első single Vroom címmel érkezett meg, még májusban, a klipjét pedig Japánban forgatták. A Szigetország és elképesztő kultúrája úgy tűnik, hogy nagy hatással volt Jude Law-ra, nem csak klipet forgatott ott, a lemez egy másik dalát Tokyo címre keresztelte, sőt a Reflex című következő single közreműködő Only You is Japánból érkezett. A Reflex klipje 3 nappal az új album előtt, július 9-én jelent meg. Itt is több japánra utaló elemet láthatunk, gésára készült képet, japán nyelvű feliratokat, tisztelgést a japán autókultúra előtt. Az utolsó verzét pedig Only You énekli, aki a 2020-as években Japán egyik legnépszerűbb rap előadójává emelkedett, és az utóbbi években nem csak rappelni, hanem énekelni is hallhatjuk. A Reflex így nem csak egy nemzetközi együttműködés, hanem gyakorlatilag kontinenseken, nyelvi határokon átívelő közös munka. Úgyhogy mi is élvezzük ennek a munkának a gyümölcsét, és hallgassuk is meg, jön Jude Law és Only You Reflex című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista e heti első helyéről. Ezzel megyünk tovább.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mi történik, ha teret adsz a kreativitásnak? Új ötleteid születnek, új dolgokat próbálsz ki, és magadból is felfedezel valami újat. A kreatív energia mindenkiben elindít valamit. Szeptemberben ezt ünnepeljük az Alléban. Workshopok, közös alkotás és inspiráló programok várnak. Ráadásul értékes nyereményekért is játszhatsz. Kreatív energia. Mindenkinek. Szeptemberben az Alléban. Részletek az allé.hu-n.
2: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Peace FM. Hallgasd online is. peacefm.hu. Rap, hip hop, R&B. Peace FM. Más az anyuk a

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Gyerekek, ne feledjétek, lehet minket követni Facebookon és Instagramon is. Bass FM Hungary néven megtaláltok minket, úgyhogy szeressetek, kövessetek és lájkoljatok minket. Most pedig rátérünk a zenére az X-Faktor győztesével, Belánóval. Tudjátok, most ősszel nem sokára folytatódik az újabb évad, hát kíváncsian várom, hogy idén kit fog kitermelni a műsor. Minden esetre Belánóval nagyon jól jártak tavaly. A következő dal is ezt bizonyítja, pörög a Starboy.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, 24K Goldennel és Lil Tekkával megyünk tovább. Hangerőt fel mindenkinek, aki szereti, és akinek van bármilyen ilyen márkájú cucca.

0: 96.4. Beats FM. Rap. Hip-hop.
1: Nem sokára itt lesz velünk egy jó kis magyar páros, VZ és Rézműves, és tőlük indul a Várj meg.
2: Várj meg, esélyes kérlek, várj meg, ne játsz az eszedet, tudj hozzám, valamikor már szólj hozzám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Beats FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Mi történik, ha teret adsz a kreativitásnak? Új ötleteid születnek, új dolgokat próbálsz ki, és magadból is felfedezel valami újat. A kreatív energia mindenkiben elindít valamit. Szeptemberben ezt ünnepeljük az Alléban. Workshopok, közös alkotás és inspiráló programok várnak. Ráadásul értékes nyereményekért is játszhatsz. Kreatív energia. Mindenkinek. Szeptemberben az Alléban. Részletek az allé.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ladies and gentlemen,

Tudjátok, hogy lehetnek üzenni SMS-en és Viberen keresztül is a 0620 964 99 99-es számon. Most pedig hozom nektek a gyönyörű és provokatív Doja Cat-et, aki a drog és alkohol problémáiról beszélt egy TikTok videóban. Szerencsére ezeket már maga mögött hagyta, na még szerencse, hogy így alakult, itt pedig úgy alakult, hogy jön tőle az Agora Heels.

0: 96.4 96.4 Bass FM. Rap, Hip Hop, R&B.
1: It's 32-52. It's LASC, fool. I'm here with my room.

0: bolt, de tízezer, nem is szom, csak vízezer.
1: Now brother, look at here.
2: Szólj a tesóknak. 96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B. Yeah.

0: Balaton.
1: Ez egy kerületi klasszikus.
2: Kattanj rá! Kattanj rá! 96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B. Besten kívül is. basefm.hu.

0: money on my mind, we gon' run it up.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Meg aztán legújabb zsűrije jön Tideni, itt nálunk pedig pörgeti a vidéki csajszidalát.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Na most Dél-Afrikába utazunk egy jó kis zenéért, méghozzá Tylához, akinek az A-Pop World Tourja október 12-én indul, méghozzá Párizsból. Európában többek között Londonban, Amsterdamban, Brüsszelben és Stockholmban is fel fog lépni. Utána Észak-Amerikában, aztán Afrika következik. Itt pedig nálunk a Püstő

96.4 BSFM, Prep Hip Hop R&B. Tegnap Dunakeszin óriási bulit csapott Dash és Young Fly, most viszont nem ez a páros jön, hanem egy régebbi zenei és baráti páros, Dash és Azaria, és tőlük egy igazi nagy sláger, ami már annó és szerintem még a mai napig is óriási tűt. Indul nektek a Papa!

0: mint Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Na gyerekek, hozom nektek Belánót, aki tegnap felköszöntötte jó barátját, Vinit, akivel közös daluk is van, és már második helyig felcsúsztak, méghozzá a legfelkapottabb zenék között a YouTube-on. Na hát innen is gratul nekik, úgyhogy Belánóra igaz is a mondás, ő egy igazi sztárboly. Jön ez a slágere.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

BFM, Rap Hip Hop R&B. Ne felejtjétek, tudtok minket online is hallgatni a BFM.hu keresztül. Így gyakorlatilag bármikor és bárhonnan el tudtok minket érni. Most pedig jövök nektek Future-rel, tőle indítom a Maskov slágerét. I promise, I swear.

96.4 Bass FM. Rap, Hip Hop, R&B.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Ne felejtjétek, tudtok minket követni Facebookon és Instagramon is. Bass FM Hungary néven megtaláltok minket, úgyhogy szeressetek, kövessetek és lájkoljatok minket. Most pedig időutazásra invitállak titeket 1999-ig meg

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing.
2: What's up now, nigga?
3: R&B. Egész nap megállás nélkül. Ez a 96.4 Base FM.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. A következő percekben a hangulatért Bruno, Vizsé és Mário felel. Pörög is tőlük, a senki nem szól ránk.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Jönnek a BSV srácok, akik ma este a Plási Jófokon lépnek fel K. Kevinnel, Nagy Bogi pedig a Budapest Parkban erősíti By Alex csapatát. Itt pedig nálunk körök tőlük az Always Be Mine.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Michael Made It megyünk tovább, aki idén visszatér a Reset című albumával. Egyébként ez az első szóló album a közel 9 év után. A lemezen pedig olyan előadók szerepelnek, mint J. Cole, 21 Savage, Young Thug, Tizo és Touchdown, illetve Killer Mike, T.I. és Ludacris. Na hát nagyon színesnek érkezik, ahogyan a következő dal is, ugyanis ilyen Juicy J-jel és Miley Cyrus-szal, illetve Wiz Khalifa-val kiegészülve a 23.
1: I'm so fresh, man. Man, y'all scared it.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Gyerekek, már a búcsúzom tőletek, de holnap délután 2-től 6-ig újra itt leszek veletek. Én Széles Iza vagyok, hamarosan jön a kollégám DJ Venom, úgyhogy feltétlenül maradjatok velünk. Mindenkinek nagyon szép szombat délután kívánok, sziasztok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Érkezik majd Eminem, akinek a szíve inkább az amerikai focihoz húz, és itt lesz az a Post Malone is, aki hosszú évek után végre először vinilen is megjelentette az első mixtépjét a poszti fanok legnagyobb örömére. Kezdeni azonban magyar trackkel fogunk, érkezik a Várj meg Vézsétől és Rézművestől itt a 96.4 Bass FM-en.

évtizedes karrierje során rengeteg fiatal tehetséget segített. Talán John Legend volt az első, akivel komolyabban dolgoztak együtt, őt pedig olyanok követték a sorban, mint Big Sean, Travis Scott, vagy éppen a most érkező Designer, és természetesen a Panda érkezik minden idők egyik legnagyobb One Hit Wonderétől, itt a 96.4 Bass FM-en.

A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejem. Bár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

hip-hop R&B, hogy egy nagyon sikeres amerikai rockzenekar énekesnője R&B refrént énekeljen egy rap trackben, és ebből még világsiker is legyen, hát erre a Let Me Blow Your Mind előtt abszolút nem volt példa, és talán azóta is csak nagyon kevés. Eve és Gwen Stefani zseniális duója azonban ezt is simán összehozta, persze kellett hozzá egy legendás Dr. Dre beat. Ezzel az örök trackkel folytatjuk itt a 96.4-ben.

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B.
1: Néhány pillanat múlva indítjuk is a következő órát, méghozzá egy magyar trackkel érkezik Dash, Youngfly és Azaria, és tőlük a Backpack.
2: Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gadgetet egy igazi angyalka. Ez Budapesten pedig Atlanta, és itt a money van a Backpackba.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
4: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
5: Ritmust váltunk! Felpörgünk! Életmód, talk show, zene, közélet! Még több izgalom, még több sport! Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Ladies and gentlemen.

DJ Venom. Érkezik majd az R&B világ álló csillaga Chris Brown méghozzá a leges-legelső sikerével. Itt lesz majd Jude Law, aki nemrég új albummal jelentkezett, ez a bizonyos Civil, és itt lesz majd a 90-es évek közepéről az egyik legkomolyabb Tupac album címadó dala is, az All Eyes on Me. Kezdeni azonban Coi Leray Grandmaster Flash feldolgozásával fogunk. Érkezik a Players itt a 96.4 Base FM-en.

hogy amikor a 2000-es évek elején az első Chris Brown dal megjelent, akkor a közreműködő Jules Santana sokkal-sokkal nagyobb sztárnak számított, mint az éppen pályakezdő Chris Brown. Jules egyébként akkor a Diplomats tagjaként volt, New York City egyik legfelkapottabb rap csapatának a tagja, és hát ezért készült el vele ez

amikben Tupac rövid, de annál erősebb filmes karrierje során valaha szerepelt. A történet természetesen a híres 92-es Juice-szal indul majd, aztán érkezik a Poetic Justice, amiben Janet Jacksonnal közösen alakítottak egy szerelmes párt, és végül az én személyes kedvencemmel, a Tim Roth-tal közösen forgatott utolsó belövéssel zárul majd, amiben talán Tupac leginkább megmutathatta, hogy mit is tud a kamerák előtt. Most tőle érkezik az All Eyes on Me, a legendás album legendás címadója itt a 96.4 Bass FM-en.

0: 96.4 Beast FM, Rap Hip Hop R&B. Hello mindenkinek, én DJ Venom vagyok, ez itt a Bass Ride, hol ma megünnepeljük majd a Naughty by Nature éppen 35 éves debütáló albumát. Kiderül, hogy mivel jelentkezik hamarosan Kelis, és az is, hogy mire készül Jay-Z az angol fővárosban. Rajtuk kívül érkezik Snoop Dogg, Nas, Anderson Paak, Frank Ocean és Georgia Smith is a következő 2 órában. Előbb azonban az Outkast rajongók örülhetnek, a duó egyik fele André 3000 ugyanis hamarosan új filmszerepben tűnik fel, méghozzá az élő szereplő Scooby-Doo filmben, ami 2027-ben kerül majd a mozikba. André számára egyáltalán nem ismeretlen terep Hollywood, láthattuk már többek között John Travolta oldalán is játszani, sőt az Outkast írt dalt is egy korábbi Scooby-Doo filmhez. A folytatásban a Rosa Parks forog tőlük itt a 96.4 Bass FM-en.
1: Like a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Jay-Z a három New York-i visszatérő koncertje után ezen a héten Londonban állt színpadra. A fellépési előtti napokban pedig gyakorlatilag elfoglalta a várost, különböző ikonikus londoni helyszíneken nyitott pop-up shopokat, ahol a lemezein túl exkluzív merch-öt is vehetett mindenki, és persze egy ponton ő maga is besétált meglepetés vendégként a vásárlók közé. A folytatás ezután a francia fővárosban következik majd, ahol hasonló meglepetésekre számíthatnak a párizsi Jay-Z fanok. A folytatásban stílszerűen érkezik tőle a The City Is Mine, itt a 96.4 Bass.

myself.

FM, Rap Hip Hop R&B, 35 éves lett a napokban óriás kedvenc New Jersey triónk, a Naughty by Nature debütáló albuma, amit egyszerűen csak önmaguk után kereszteltek el. The New Style néven már volt korábban egy próbálkozásuk, de az igazi debütálás 1991-ben érkezett meg, rajta az évtized egyik legfontosabb rap trackjével, az OPP-vel. A dal sikerét jól jelzi, hogy míg az albumból elfogyott 1 millió példány, addig a singleből 2 millió, és ezek bizony 35 évvel ezelőtt, amikor kedvenc műfajunk még sokkal inkább gyerekcipőben járt, elképesztő számot jelentettek. A Queen Latifah vezette Flavor Unit-tal a hátuk mögött Treach, KG és Vinny igazi remek művet alkottak, amin a nagy sláger mellett is van bőven hallgatni való, például az Everything's Gonna Be Alright, vagy a nyitó track, a Joke the Joker. A folytatásban ünnepeljük együtt ezt az örök hip-hop klasszikust, jön az OPP itt a Bass Ride-ban, a 96.4 Bass FM-en.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hónapokon át csak pletykáltak róla, de a napokban végül megérkezett a hollywoodi ikon Tom Hardy album debütálása rapperként. A Frankie Pulitzer nevet már mindenki megjegyezte, most pedig a Czarface trióval együtt közösen megérkezett a teljes lemez is. A rejtélyes képregény karakter mögött egyébként a Wu-Tang Mester Inspector Deck és a bostoni Seven Island Esoteric duo bújik meg, akik komoly rajongótábort építettek maguknak az elmúlt években az undergroundban, most pedig az igazán jó rappelő Tom Hardyval közösen szállították a föld alatti hip-hop rajongóknak az év egyik legfontosabb lemezét. Még Method Man és Busta Rhymes feat-et is hallatunk rajta, az egyik trackben pedig Tom Hardy Batmanben alakított karaktere Bane hangján rappel. Inspector Deck kapcsán pedig nekem mindig az jut eszembe, hogy micsoda tragédia, hogy egy váratlan Staten Islandi árvíz az ő teljes első szóló lemezét elmosta Reza akkori stúdiójával együtt a 90-es évek közepén, mert elképesztő, ahogy és amit rappel. A folytatásban a Wu és a Czarface színeiben most Pete Rock oldalán mutatja meg ezt nektek. Jön a True Master, itt a 96.4 Bass FM-en.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Ebben az órában jön majd az MOP, a Mobb Deep, Tupac és French Montana is. Ez itt továbbra is a Bass Ride, a Hip Hop világ aktualitásaival. Én DJ Venom vagyok. Elsőként azonban az R&B világ egyik legkülönlegesebb karaktere érkezik ebben az órában. Több mint 12 év után ugyanis teljesen váratlanul új albummal jelentkezik Kelis. A címe és a közreműködők listája egyelőre teljes rejtély, viszont valószínűleg Pharrelléket, akikkel zseniális debütlemezét készítette együtt, nem fogjuk rajta hallani, hiszen talán még jelenleg is perben állnak bizonyos jogdíjak miatt. A folytatásban azonban egy olyan track következik, amit akkor készítettek, amikor még tökéletes volt köztük az összhang, ez a Kodak Der az első Kelis albumról, itt a 96.4 Bass FM-en.

94 Base FM, Rap Hip Hop R&B 30 év után ítélet született Tupac gyilkossági ügyében. Három évtized után ez gyakorlatilag egy kisebb, vagy inkább óriási szenzáció, még úgy is, hogy filmen, sorozatban láthattuk, sőt akár könyvben is olvashattuk, hogy kik is álltak e mögött, a merénylet mögött 1996-ban Las Vegasban. Az Unsolved című sorozatot ajánlom mindenkinek, akit bővebben érdekel ez a téma, rendkívül izgalmas és tele van remek színészi alakításokkal, és természetesen a most elítélt Keefy D karaktere is felbukkan ebben a sorozatban. Most Tupackal folytatjuk, érkezik a Do For Love itt a 96.4 Base FM-en.

Peace FM, Rap Hip Hop R&B, a folytatásban a Bay Area térség San Francisco örök rap legendájával, E-40-val folytatjuk, aki, hogyha nem Steph Curry-nek szurkol az NBA meccsek első sorában, akkor bizony új trackeken dolgozik, amit most figyeljetek, egy 4 lemezes albumon adott közre. A címe Turning My Money Over, és E-40 talán éppen Drake-től kapott egy pici ihletet, aki idén váratlanul tripla albummal tért vissza, hogy ezt megfejelve ő 4 lemezt adjon ki egyszerre. A 4 lemez teljes hossza egyébként 1 óra 53 perc, ami, hogyha őszinték akarunk lenni, akkor a 90-es években inkább csak egy dupla albumnak felelt meg. Biggie legendás lemeze a Life After Death például mindössze 4 perccel rövidebb, és ugye ott csak egy dupla lemezről beszélünk. A folytatásban érkezik E-40, méghozzá Big Sean-nal közösen, azzal a trackkel, amiért nemrég gyémánt lemezt vehettek át, itt a 96.4 Bass FM-en.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Az elmúlt órákban a Bass Ride-ot hallottátok, én DJ Venom vagyok. Jövő héten Tupac halálának 30. évfordulója kapcsán hosszabban foglalkozom majd a legenda karrierének legérdekesebb pontjaival, ő lesz az adás abszolút főszereplője. Ma még a Busta Rhymes J Dilla páros érkezik, hiszen megjelent végre a Diligence 2, ami arra a rengeteg kiadatlan beatre épül, amit Dilla nem sokkal a halála előtt küldött át a Flipmode Squad vezérének, régi barátjának. Most az egyik első közös trackjük érkezik, amit valaha felvettek, ez még a The Coming időszakából jön, az It's a Party remixe, itt a 96.4 Bass FM-en. Hello, szevasztok!
1: Right. Busta Rhymes exclusive with Johnny. Each and every day we gon' come around your way and do it our way. Word.

94 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden szombat este 8 és 10 óra között mixelek nektek itt a Superfly Radio Show-ban. Az első két órában én állok a pultok mögött, a második kettőben, azaz 10 és éjfél között érkezik hozzátok Ben Junior az abszolút kedvenceivel. De nem is szaporítom tovább a szót, a zené, a főszerep ma este is. Az első blokkunkat Lil Nas X és az Industry Baby nyitja majd, úgyhogy hangot fel, mert indulunk is itt a Superfly Radio Show-ban.

96.4 BFM Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden szombat este 8 és 10 óra között mixelem a kedvenceimet itt a Superfly Radio Show-ban. Megalapozzuk nektek a buli hangulatot, először én, aztán pedig Ben Junior 10-től egészen éjfélig érkezik majd hozzátok. De tudjátok, hogy a Superfly Radio Show nem csak szombat este szól, hanem pénteken is, amikor a házigazda Revolution és érkezik hozzá Nash és DJ Venom is. Az elmúlt pár percben Jack Harlow és az ő múzsája a Dua Lipa szólt itt a bészen. A következő percekben pedig a Praise the Lord után elindulunk egy kicsit klasszikusabb irányba,

94 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Ez itt a Superfly Radio Show. Minden péntek és szombat este várunk titeket, hogy megalapozzuk a buli hangulatot. Szombaton, azaz ma este, én, Bréda Bia nyitom az első két órát, utána pedig érkezik Ben Junior egészen

0: you, Nikki.
1: Kilencvanhat Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden szombaton itt a Superfly Radio Show-ban hallhattok mixelni. A kedvenceimet pörgetem este 8 és 10 óra között. Megalapozzuk a buli hangulatot, először én, aztán pedig Ben Junior, aki egészen éjfélig hozza a kedvenceit. De mi most bele is vágunk a következő blokkunkba, amit Six Nine és a Genie című dala indít majd. Utána pedig velünk lesz Macklemore, a Trish Chappal, Nicki Minaj, Tyga és Laro is. Igyekszem mindig figyelni arra, hogy a mix során legyen old school, legyenek csajos beatek, legyenek újdonságok is. Úgyhogy bele is csapunk, érkezik tehát 6ix9ine és a Genie itt a Superfly Radio Show.

94.7 FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden szombaton itt a Szokatlan Radio Show-ban mixelek nektek, este 8 és 10 óra között. Utána pedig a pultok mögé érkezik Ben Junior, aki egészen éjfélig hozza majd nektek a talpalávalót. Az elmúlt pár percben igazi csajos beatek szóltak, ez volt Laro és a Big Energy. Most pedig megyünk is tovább, Drake

0: De ne szívd fel magad! A Superfly már is folytatódik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, ez pedig itt a Superfly Radio Show. Minden pénteken és szombaton várunk titeket, este 8 és éjfél között hozzuk a talpalávalót. Péntekenként Revolution vár titeket, az oldalára pedig érkezik mixelni Nash és Venom. Szombaton pedig én indítom az első két órát, utána pedig egészen éjfélig Ben Junior. Hogyha szeretnétek írni nekünk, üzenni, azt a 0620-964-99-99-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Most pedig nincs más hátra, mint előre, az alapítjéről már halljátok, hogy ez nem más, mint Drake, itt a 96.4-en a Superfly Radio Show-ban.

0: 7 Bass. Bass. Rap. Hip-hop.
1: R&B.
0: Mixben. Superfly. A lemezjátszóknál Prédabia. Prédabia. Prédabia.

0: Figyelj, bro! Told az igét! Superfly! A 96.4 Base FM-en!
1: Base!
0: Rap! Hip-hop!
1: R&B!
0: Mixben! Superfly! A lemezjátszóknál! Prédabia! Prédabia! Prédabia!

98.4 Beats FM Rap, Hip Hop, R&B. Az elmúlt pár percben Doja Cat énekelt és rappelt nekünk itt a Beats-en. Én pedig Breda Bia vagyok, egészen 10 óráig a lemezjátszók mögött. Hozok old school beateket, újdonságokat, dögös csajos trekkeket és olyanokat is, ami old schoolnak tűnhet, de nem éppen az. Mint például a következő dal, érkezik G-Eazy és Mark Morrison. Ez az ő újdonságuk a Provide, a Return of the Mac alapján. Itt a Superfly Radio Show-ban.

96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Üdvözöllek a Superfly Radio Show-ban, ahol minden péntek és szombat este 8 és éjfél között várunk titeket. Pénteken Revolution, Nash és Venom, szombaton pedig Jó Magam Breda Bia kezd, utána pedig érkezik Ben Junior. Az elmúlt pár percben egy abszolút partindító old school track, a Drop It Like It's Hot szólt, és megyünk is tovább az Outkast-tel is a Miss Jacksonnal,

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Ez volt Laro és a Big Energy. Hozzuk ezeket a vidám vibe-okat, a jó energiákat minden szombat este. Az első két órában a pultok mögött jó magam Breda Bia, utána pedig érkezik Ben Junior egészen éjfélig. Így szombat este hozok olyan dalokat is, amik tökéletesek a parti előtti készülődéshez. Villájammal megyünk tovább, ez a Boys and Girls Pia Miával a Sopafly Radio Show-ban.

94.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Brita Bia vagyok, minden szombaton a Szoboszlai Radio Show-ban mixelek nektek 8 és 10 óra között, hozom a kedvenceimet. Lassan az óra végéhez közeledünk,

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

Ez a 96.4 Peace FM. Rap, Hip-Hop, R&B, Peace, Superfly. A lemezjátszóknál Ben Junior.

már a Superfly. Vésd be! Minden pénteken és szombat este 8-tól éjfélig. Superfly. Jövő hét pénteken jövünk. Peace, brother. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Astro, no.

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani éz. Biztos finomabb az ottani.

termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Ez a Base FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost. Ez a 96.4 Base FM.